0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim posljednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasanas.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima koje ona donosi.
0: Developing of the memory.
1: Az emlékező tehetség fejlesztő hatásáról.
2: Pospešuje memoriju.
0: Tranquilizing your thoughts and nerve systems.
1: Az idegrendszer és a gondolatok lenyugtató hatásáról.
2: Smiruje misli i nervni sistem.
0: Develops the concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
2: Razvija koncentráciu.
0: Removes the stiffness of the neck, shoulders and back.
1: A nyak a hát merevségét oldja.
2: Smanjuje napetost u vratu, leđima i ramenima.
0: It brings to the normal function your digestion.
1: Az emésztést megjavítja.
2: Normalizuje probavu.
0: It helps you to remove the difficulties or what you call the constipation.
1: Ha székrekedésed van, arra is nagyon jó.
2: Otklanja probleme sa eliminacijom, sa zatvorom.
0: If you have diarrhea, it helps you to overcome and have a normal stool.
1: És ellenkezőleg, hogyha hasmenésed van, az esetben is nagyon jó segít.
2: Smiruje proljev.
0: It helps your pancreas.
1: A hasnyálmirigyre nagyon jó hatása van.
2: Podpomaže pankreas.
0: It helps your lungs to expand in their maximum capacities to get enough oxygen.
1: Fejleszti a tüdőkapacitást, hogy elegendő oxigén jusson a tüdőbe.
2: Omogućuje plućima da se slobodno šire do punog kapaciteta i prime što više kiselnika.
0: When the body is straight and diaphragm is expand in their capacities, then the heart volume feels more free. It means it's good for the heart.
1: Amikor a hát egyenes, a rekesz izom a legteljesebben ki tud nyúlni, ez nagyon jó hatással van a szívre.
2: Kada su pluća slobodna u svom potpunom kapacitetu, to je dobro i za slobodno širenje srca.
0: Definitely you will overcome the gastric trouble.
1: A gyomornedvek problémáit is megjavíthatod vele.
2: Potpomaže prevazilaženje želudačnih problema.
0: Also the acidity problem, because all digestion system begins to function again properly.
1: Ha túl sok savat termel a szervezeted, abban az esetben is sokat segít.
2: Uravnotežuje želudočnú kyselinu i probava počinje normálno raditi.
0: It supports your kidney function.
1: A vese működésre nagyon jó hatással van.
2: Podpomaže funkcie bubrega.
0: And it is said also it releases or cures the hemorrhoid problems.
2: Hemorrhoid.
0: Yes,
1: ja, aranyér problémákra is jó.
2: I smanjuje probleme sa hemoroidima.
0: And this is effect of the Vajranadi.
1: Ez a Vajranadi hatása.
2: A to se postiže učinkom Vajranadi.
0: It is connected from the big toe and second toe.
1: A nagy lábúj és a mellette lévő lábúj közötti koji, részt köti össze.
2: Koji se nalazi započinje između palca i drugog prsta na nozi.
0: It removes the tiredness. It gives you refreshment.
1: Eltünteti a fáradtságot, felfrissít.
2: Uklanja umor i osvežava.
0: Because your lower leg front muscles are stretched.
1: A láb alsó része kifeszített állapotban van.
2: Jer se istežu mišići nogu.
0: People who are doing some kind of sport, jogging, what you call running, long walk, playing footballs and so on, if they will sit in this posture, it will get quickly again, they will overcome the tension.

0: and they will feel more relaxed and regenerating the whole muscles.
1: Aki rendszeresen sportol, nagyon sokat fut, főleg joggol, focizik, nagyon jó hatással van, hogyha ezt a gyakorlatot végzi, mert nagyon hamar ellazítja a lábakat.
2: Ljudi koji se bave sportovima napornog trčanja, na primer futbala, njima će pomoći vajrasana jer će im osvežiti nožne mišiće.
0: It controls and harmonizing the heartbeat.
1: Kontrolálja és harmonizálja a szívverést.
2: Kontroliše i harmonizuje otkucaj srca.
0: It awakes your anahat chakra.
1: Felébreszti az anahat chakrát.
2: Budi anahat chakru.
0: It means the clarity and devotion.
1: És felébreszti az odaadást.
2: Donosi jasnoću i predanost.
0: And that's why when you go to mosque, or if you see that people in the mosque praying, they sit in vajrasana.
1: Tehát amikor egy mecsetbe mész, vagy amikor látod, hogy az emberek imádkoznak a mecsetben,
2: i zato vidite da ljudi
1: vajrasanában ülnek.
2: Da ljudi u džamijama sede u vajrasani.
0: May they know or they don't know, but this is my explanation to this posture.
1: Lehet, hogy ők
0: that
1: ezt nem tudják.
0: They feel more relaxed, calm, and that they can express their devotion.
1: Lehet, hogy ők ennek nincsenek tudatában, lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, de ezért érzik magukat sokkal könnyebben, és ez ébreszti fel az odaadásukat.
2: Možda oni to nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima. Kad sede u vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
0: Also they said it improves your eyesight.
1: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
2: Također pospešuje
1: látást.
2: Vid.
0: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
1: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
2: Ova jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
0: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
1: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
2: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u vajrasani.
0: In that case you can use some small pillow or some small bank.
1: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.
2: U tom slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
0: Also after the operation of the veins you should not do.
1: Viser operacije utan sinte ne činajatok.
2: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
0: These all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in the best position.
1: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
2: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
0: And many important organs are located in this part of the body.
1: És nagyon sok fontos belső
0: szerv
1: helyezkedik el ezen a részen.
2: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
0: Vajrasan, that's why we have chosen for Khatu Pranam the first posture, Vajrasan.
1: Ezért választottuk a Khatu Pranam gyakorlat sor első pozíciójának a Vajrasanat.
2: I zato smo izabrali ovaj položaj kao prvi položaj za Khatu Pranam.
0: Now, if you want, you can change your posture.
1: Hogyha úgy érzitek, akkor most változtassatok a pozíción.
0: Or if it is not difficult for you, remain seated in Vajrasana.
1: Hogyha nem nehéz, nem megterhelő, akkor maradjatok úgy.
2: Ako vam je položaj težak, možete ga promeniti, izađite iz Vajrasane, a ako vam je ugodan, ostanite sedeti.
0: So Vajrasana is advisable to do And this is one of the posture which you can do immediately after eating.
1: Nagyon, nagyon tanácsos, nagyon hasznos evés után ebben a pozícióban ülni.
2: Vajrasana se preporučuje odmah nakon jela.
0: After eating, you sit minimum 5 minutes or 10 minutes in this posture.
1: Étkezés után 5-10 percig üljetek ebben a pozícióban.
2: Nakon jela sednete u Vajrasanu 5-10 minuta.
0: Any times a day you can repeat.
1: A nap bármelyik szakában megismételheted.
2: I to možete učiniti bilo kada tokom dana.
0: Also, before meditation.
1: És meditáció
0: if you do 5 or 10 minutes this posture, remaining this posture, and after sitting in other meditation posture, you will feel very good and you will be able to do long time or sit in long time in meditation posture.
1: Tehát a meditáció előtt 5-10 percig ebben a pozícióban ülsz, aztán rendes meditációs pózba helyezkedsz, akkor nagyon hosszú ideig fogsz tudni úgy ülni.
2: Ako pre meditácie sedite 5-10 minuta u Vajrasani, bit će vam ugodno u meditaciji, posle u nekom drugom položaju moći ćete duže sedeti.
0: First you do half butterfly, full butterfly, and then sit few minutes in Vajrasana and then meditation. You will be able to sit long.
1: Először végezd el a fél pillangót mindkét oldalra, aztán teljes pillangót, aztán vajrasana, és utána ülj meditációs helyzetbe.
2: Pre meditácie prvo uradite poluleptir, leptir, vajrasanu 5-10 minúta, i onda sednete u položaj za meditáciu, moći ćete sedeti duže.
0: There are 3 kind of movements or exercises in yoga.
1: Három fajta gyakorlat van, vagy mozdulatsor a jogában.
2: Postoje 3 načina vežbanja ili načina kretanja u jogi.
0: One is dynamical movement.
1: Az egyik a dinamikus mozgás.
2: Jedno su dinamički pokreti.
0: That is done little quicker.
1: Ez egy kicsit gyorsabb.
2: Oni se rade brže.
0: But not very quick.
1: Nem nagyon gyors.
2: Ali ne veoma brz.
0: So, dynamical movements are there for body warming.
1: A dinamikus mozgás a bemelegítésre való.
2: Dinamički pokreti služe za zagrevanje tela.
0: That your muscles are warm.
1: Hogy az izmok felmelegedjenek.
2: Zagrevanje mišića.
0: Morning when you wake up and you get up from your bed, you walk slowly.
1: Reggel, amikor fölébredsz, kiszállsz az ágyból, nagyon lassan mozogsz.
2: Kada ujutru ustanete iz kreveta, hodate polako.
0: You can't run immediately, stand, get up from the bed and run. If you cannot, you will fall down.
1: Nem tudsz azonnal futásnak eredni, amikor kilépsz az ágyból, mert elesnél.
2: Ne možete samo ustati iz kreveta i potrčati, pali biste.
0: But animals, they can.
1: Az állatok tudnak.
2: Ali životinje mogu.
0: The birds, they can.
1: A madarak tudnak.
2: Ptice mogu.
1: Repülni.
0: But for humans it takes time till their muscles wakes up.
1: Az emberek esetében időre van szükség, hogy az izmok bemelegedjenek.
2: Ali za buđenje mišića čoveka treba nešto vremena.
0: So dynamical movements will wake up your entire body.
1: A dinamikus mozgás felébreszti az egész testet.
2: Dinamički pokreti će vam probuditi telo.
0: It will warm up your muscles.
1: Bemelegíti az izmokat.
2: Zagreje će vam mišiće.
0: So you do few minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes.
1: Tehát maximum 10 percig ilyen gyakorlatokat végezzél.
2: I takve vežbe izvodite 5-10 minuta.
0: The second is called stretching.
1: A második típus a nyújtó gyakorlatok.
2: Sljedeći oblik vežbanja je istezanje.
0: But too much stretching is not good for your ligaments.
1: Túl sok feszítés, vagy nyújtás azonban nem jó az izületi szalagoknak.
2: Ali pretjerano istezanje nije dobro za ligamente.
0: For many people, after long times or after certain years of age, they lose the balance to coordinate both legs or both hands or the movements.
1: Néhány ember, különösen bizonyos korban, vagy hogyha sokáig nem mozgott, elveszti az izületek rugalmasságát és az egyensúlyt.
2: Mnogi ljudi kako stare gube koordináciu nogu, ruku, ravnotežu.
0: Now you can sit again in Vajrasana.
1: most újra üljenek azok, akik eddig nem, nem ültek Vajrasanában.
2: Ponovo sesti u Vajrasanába.
0: And third one is called posture.
1: A harmadik pedig a különböző pozíciók.
2: A treći način sú položaj.
0: And posture have more or a better effect on your body, mind and your emotion.
1: Ezek a különböző testhelyzetek hatnak legjobban a testre, a tudatra és az érzelmekre.
2: A položaj imaju najkorisniji utjecaj na vaše telo i um.
0: Therefore, I used to say there's no competition and no challenges.
1: Gyakran mondom azt, hogy nincs versengés és nincs kihívás.
2: I zato običavam da kažem da u jogi nema takmičenja niti izazova.
0: It's a natural process.
1: Ez egy természetes folyamat.
2: To je prirodan proces.
0: Now, let us say one example.
1: Hadd mondjak el egy példát.
2: Jeden primer.
0: Now, the modern technology have made immense of improvement or development.
1: Nagyon sok modern, nagyon sok fejlesztés, fejlődés van a modern technológiában.
2: Savremena tehnológia napravila veliki napredak.
0: In one night or one 24 hours they can build a multi-building floor, a multi-floors building.
1: Egy éjszaka vagy 24 óra alatt fel tudnak emelni vagy építeni egy sok emeletes házat.
2: Mogu preko noći podići višespratnu zgradu.
0: But in one night or in 24 hours they cannot grow this tree so big.
1: De egy éjszaka vagy 24 óra alatt sem tudják ezt a nagy fát így megnöveszteni.
2: Ali ne mogu preko noći izgraditi ovako veliko drvo.
0: To grow this tree has its discipline, its principles and it has its time to grow.
1: Ahhoz, hogy egy ilyen, hogy egy fa ilyen magasra nőjön, annak megvan a maga fegyelme, meg a szükséges idő és az alapelvek.
2: Za izrastanje ovakog drveta potrebne su određeni principi, vreme i disciplina.
0: Similarly, yoga has the same principles because yoga is a natural way and therefore is a gradual benefit.
1: A jogának hasonlóképpen megvan a természetes útja, és megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
2: Tako je i joga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
0: It's slow but sure.
1: Lašu de bistoš.
2: Napredak je spor, ali siguran.
0: Therefore there's no side effect.
1: Ezért nincsenek mellékhatások.
2: I zato nema nus efekata.
0: And same thing is Ayurveda.
1: Ugyanaz az Ayurveda is.
2: Isto je sa Ayurvedom.
0: The effect of the Ayurveda medicine is a slow, but it is sure, without side effects.
1: Az ajurvédikus orvoslás hatása lassú, de biztos.
2: Utjecaj lekova iz Ayurvede je lagan, spor, ali nema nus efekata.
0: But in certain cases, it doesn't help and we have to take what we call the allopathic treatment.
1: Néhány esetben nem segít, és akkor vissza kell térni a hagyományos gyógyszerekhez.
2: Ali u nekim slučajima ti lekovi ne pomažu, onda moramo uzeti alopetsku medicinu.
0: So when you have practiced your yoga in daily life exercises according to the system 3 years and then you adopt the postures, you will enjoy your life.
1: Ha már 3 éve gyakorlod a joga mindennapi életben gyakorlatait szisztematikusan, rendszerszerűen, akkor nagyon fogod élvezni ezeket a testhelyzeteket.
2: Ako odvežbate 3 godine kompletan sistem joga u svakodnevnom životu i onda odaberete položaje, prihvatite asane, uživaćete u svom životu.
0: Once a week you should repeat particular chapter of the part of yoga and daily life.
1: Egyszer egy héten feltétlenül ismételjetek át a joga mindennapi életben egy szintjét.
2: Jednom tjedno biste trebali proći jedan stupanj sistema joga u svakodnevnom životu.
0: The rest of the days you can choose particular postures.
1: Más napokon kiválasztatsz mindenféle testhelyzeteket más szintekről.
2: A ostalih 6 dana izaberete određene položaje.
0: So Monday or Thursday.
1: Hétfőn vagy csütörtökön.
2: Ponedeljak ili četvrtak.
0: Or Sunday or Saturday.
1: Vagy vasárnap vagy szombaton.
2: Subota ili nedelja.
0: One day you should do completely the first part. Next Sunday the complete second part like this.
1: Tehát egy szombaton vagy egy vasárnap csak az egyes szintet gyakorold, a következő vasárnap csak a kettest, és így tovább.
2: Na primer, jedne nedelje vi vežbate samo prvi stupanj, za 7 dana, na taj isti dan vežbate ceo drugi stupanj i tako dalje.
0: So it doesn't come out of the rhythm.
1: Hogy ne gyere ki a ritmusból.
2: Tako ne ispadate iz ritma.
0: You know that if you are doing some sport or some kind of physical activities, and if you don't do 5 days, again you are like a beginner.
1: Tudjátok, hogy ha valamit sportoltok és mondjuk 5 napig nem gyakoroltok, akkor olyan, mintha most kezdenétek előről.
2: Znate li kako je u sportu, ako 5 dana ne vežbate ništa, vi ste ponovo početnik.
0: So if you want, you can release yourself now from Vajrasana.
1: Hogyha kellemetlen Vajrasanában ülni, akkor.
2: Ako želite, možete promeniti položaj.
0: And you can stretch your legs towards the north or the south.
1: Vagy nyújtsátok ki a lábatokat.
2: I možete malo ispružiti
1: észak
2: noge.
1: Észak vagy dél felé.
0: Let's see now to the south, okay?
2: Ajmo sad svi prema jugu.
1: Dél felé.
0: Stretch your legs this side.
1: A bejárat felé, a kapu felé.
0: You see, many people still didn't remove their bags and things, and they are on the way.
1: Néhány ember még mindig nem vitte el a táskáját, és ez útban van.
2: Neki još uvijek nisu uklonili svoj dodatni
0: Good.
2: Prtljak.
0: So stretch your legs and try to hold your toes. What we call kind of paschimottanasana.
1: Paschimottanasana következik.
0: Don't force yourself.
1: Ne erőltesd a testet.
0: If you cannot hold the toes, then hold your calf. If you cannot hold the calf, hold your knees. If you cannot hold your knees, then hold your stomach.
2: Ispružite noge i prihvatite nožne prste. Ako ne možete prihvatiti nožne prste, prihvatite skočne zglobove. Ako ne ni to, onda listove. Ako ne ni to, kolena. Ako ne ni to, držite se za stomak.
1: Da, ha ne mérite kell a lábujjakat, akkor a vádliba kapaszkodjatok. Ha azt sem, akkor a térbe. Ha azt sem, akkor a comba. Ha azt sem, akkor a hasba.
0: And look to your toes, if you nicely color them or not.
1: Nézd meg, hogy a lábúj körmeid szépen ki vannak-e festve.
2: Pogledajte nokte na svojim nožnim prstima, jeste ih lepo izlakirali.
0: Of course, any time you can release, come little up and then again repeat. It's not a teaching in that way practicing. I'm just explaining some postures, that's all.
1: Természetesen, hogyha kellemetlen, akkor gyere fel, vagy emelkedj fel, aztán hajolj vissza újra. Nem akarok semmit erőltetni, csak szeretném elmagyarázni a testhelyzetek hatását.
2: Ako vam je položaj težak, možete slobodno izaći iz položaja, malo se odmoriti i vratiti se u položaj. Mi sada ne podučavamo direktno, već ja samo malo šire objašnjavam.
0: When you hold your toes and you pull your toes towards your body, this is a contour pose of the Vajrasana.
1: Amikor, hogyha eléred a lábujjaidat, húzd magad felé őket, ez az ellen testhelyzete a Vajrasanának.
2: Kada u ovom položaju povlačite nožne prste i stopala nagore ka sebi, to je kontrapoložaj od Vajrasane.
0: And it is a Your thigh muscles and calf muscles, now they are stretched.
1: A comb és a
0: Before they were pressed together.
1: A comb és a vádlizmai most kinyúlnak, az előbb össze voltak préselve.
2: Butni mišići i mišići lista, koji su bili pod pritiskom u Vajrasani, sada se istežu.
0: But if you are doing Vajrasana after eating, in that case don't do this counter posture after eating.
1: Tehát, ha étkezés után ülsz Vajrasanában, utána természetesen ezt a Paschimottanasanát ne végezd.
2: Ako radite Vajrasanu nakon obroka, nemojte raditi ovaj kontrapoložaj.
0: Time to time you can come up and then again repeat.
1: Néha-néha emelkedj fel, aztán újra hajolj vissza.
0: Individually, according to your feeling.
1: Egyénileg, ahogy érzed, ahogy jó.
0: No competition.
2: V zavisnosti kako se osjećate, možete individualno, pojedinačno, malo se odmoriti dok polože, uspraviti se i ponovo se vratiti.
1: Nincs verseny.
2: Ne takmičimo se.
0: And if you cannot, must not be.
1: Hogyha nem tudod ezt végezni, akkor ne csináld.
2: I ako ne možete izvesti ovaj položaj, ne morate.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
2: Odlično.
0: Now you can sit in virasana.
1: És most üljetek virasanában.
0: That is another beauty.
1: Ez egy megint egy csodálatos szépség.
0: You can face to me towards me.
2: Sad možete sesti u virasanu.
1: Üljetek arccal felém.
2: Koja je posebna lepota. Okrenite se ka meni.
0: And virasana is done mostly in the forest.
1: A virasanát legjobb az erdőben végezni.
2: Virasana se uglavnom radi u šumi.
0: This is also a counterposer of the Vajrasana.
1: Ez szintén egy ellentétes testhelyzete a Vajrasanának.
2: Ona je također kontrapoložaj za Vajrasana.
0: Don't bend forward.
1: Ne hajolj előre.
2: Ne naginjite se napred.
0: Keep your leg more front and straight that you can touch the elbow, that's all. Elbow to the knee.
1: Tartsd a lábat egyenesen, könyököd a térden.
0: And your
1: hátad egyenes.
0: Chin is resting in the hand.
1: És az állat pedig a kezedben nyugszik.
2: Iskoračite nogo malo više napred, tako da možete mirno, lagano da spustite lakat na
0: this
2: koleno.
0: This is that you are ready to run or stand up or act anytime.
1: Ez a testhelyzet olyan, hogy bármikor fel tudsz belőle pattanni, és cselekedni, futni tudsz.
2: U tom položaju ste spremni za pokret, da krenete, potrčite svakog trena.
0: And to learn to endure certain pain in the body.
1: És arra is való, hogy megtanuld elviselni azt a fájdalmat a testben.
2: I da naučite izdržati bol u telu.
0: And you feel only because you are thinking now.
1: És csak azért érzed, mert hogy erre gondolsz.
2: A taj bol osjećate samo zato što na njega mislite.
0: When the plumber have to work somewhere down, then he's sitting 15 minutes in this posture and he don't know that he's making virasana.
1: A vízvezeték szerelő, amikor valamit alulról kell, hogy végezzen, ilyen pozitúrában ül 15 percig, és nem tudja, hogy virasanában ül.
2: U ovom položaju vodoinstalater sedi po pola sata, 45 minuta, radeći ispod lavaboa i nije ni svestan da sedi u virasani.
0: So you should concentrate on your aim, not on your body.
1: A célodra
0: body koncentrál. Becomes instrument.
1: A célodra koncentrálj, és ne a testedre. A zato test egy eszközzé válik.
2: Koncentrišite se na svoj cilj, ne na telo. Telo je instrument.
0: And change.
2: Promenite Moš nogu.
1: Lapčere.
0: So you should know that behind every posture there is a whole philosophy.
1: Tudnotok kell, hogy minden testhelyzet mögött egy egész filozófia áll.
2: Trebate znati da postoji filozofija iza svakog položaja.
0: Every postures have physical meaning.
1: Minden testhelyzetnek fizikai jelentése.
2: Svaki položaj ima svoj fizički smisel.
0: Emotional.
1: Érzelmi jelentése.
2: Emotivni.
0: Intellectual learning.
1: Intellektuális tanulási jelentése.
2: Intellektuálni, da nešto naučite.
0: Concentration.
1: Koncentrációs jelentése.
2: Za koncentráció.
0: It's principle. It needs discipline.
1: Alapelveket, tehát ilyen jelentései vannak.
2: Upoznate
1: alapelveket követ.
2: Određene principe i disciplinu.
0: And you can do it.
1: És meg tudod csinálni.
0: That's good thing.
1: Ez egy nagyon jó dolog.
2: Dobra strana je što vi to možete.
0: If you want, you can do it.
1: Ha akarod, akkor meg tudod csinálni.
2: Ako želite, možete.
0: And now sit on both toes and knees on the ground.
1: És most üljetek mindkét
0: lábon. Not in Vajrasana.
1: Nem Vajrasanában.
0: On the heels, sit on the heels, toes standing and knees on the ground.
1: Üljetek a sarkatokra,

0: Drága Bonélt.
1: And he was a world famous photographer also.
0: És egy világhírű fotós volt.
2: I on je bio veoma poznat fotograf.
1: His name was Drittikol.
0: Drittikol volt a neve.
1: Drittikol.
0: Drittikol.
1: Yeah.
2: Njegovo ime bilo Drittikol.
1: And he was very great, had a very great mental power.
0: Csodálatos. Yogi.
2: Imao veliku mentalnu snagu.
0: Mentális ereje volt.
1: He died, let's say, about 60 years ago.
0: Körülbelül 60?
1: Yeah, approximately 50-60 years.
0: 50-60 évvel ezelőtt halt meg.
2: Umro je pre 50-60 godina.
1: One day he was cutting grass in his garden.
0: Egy nap füvet vágott a kertjében.
2: Jednog dana kosio travu u svom vrtu.
1: And he injured his hand.
0: És megsebesítette a kezét.
2: I povredio ruku.
1: And had a very deep cut.
0: Nagyon mély volt a seb.
2: Duboko se posekao.
1: And begins to blood, of course, blooding.
0: És elkezdett nagyon vérezni.
2: I ruka je krvarila.
1: So he looked on his hand.
0: Oda nézett a kezére.
2: On je pogledao ruku.
1: And he said, no, I don't want this.
0: Azt mondta, nem, nem akarom ezt.
2: I rekao, ne, ja ovo ne želim.
1: And with his mental concentration, he made a kind of tratak. And the whole wound disappeared.
0: Nagy mentális erejével egy bizonyos fajta tratakot végzett, és az egész test, vagy az egész vágás eltűnt.
2: I kroz njegovu mentalnu snagu, kroz tratak na tu ranu, rana se odjednom zatvorila.
1: Išas. Blending stop.
0: Megszűnt a vérzés.
2: Krvarenje je prestalo.
1: Skin came again together.
0: A bőr összezárult.
2: Rana se zatvorila.
1: That is called a mental power, mental training, through tratak.
0: Ez az igazi mentális erő.
2: To je mentalna snaga kroz tratak.
1: Now, this is also a proof that Western people also can become perfect in yoga. And that's why I'm teaching you, otherwise I will not teach you.
0: Ez is egy bizonyíték arra, hogy a nyugati ember is tökéletessé tud válni a jóga gyakorlásával.
2: I to je dokaz,
0: ezért tanítalak benneteket.
2: De ljudi na zapadu mogu biti savršeni u jogi, zato vas i podučavam.
1: So discipline is very important.
0: Tehát a fegyelem nagyon fontos.
2: Ono što je bitno je disciplina.
1: And practicing.
0: És a gyakorlás.
2: I vežba.
1: Try one thing. Don't change.
0: Próbálj egy dolgot. Próbajte, ne változtass.
2: Próbajte jedno, ne menjajte.
1: And become perfect in one.
0: Válj tökéletessé egy dologban.
2: Postignite savršenstvo u jednome.
1: Guruji said in satsang always.
0: Guruji mindig azt mondta a satsangon.
2: Guruji je govorio na satsangima.
1: Ek saje sab saje, or sab saje sab jaje. If you practice one thing, if you mastery one thing, you mastery everything. And if you try to mastery everything, you will lose everything.
0: Hogyha megtanulsz egy dolgot uralni, akkor minden dolgot uralni fogsz. És hogyha minden dolgot akarsz uralni egyszerre, semmit sem fogsz tudni uralni.
2: Ako ovladate sa jednom stvari, ovladali ste sa svime. Ako pokušavate da ovladate sa svime, ne ovladate ni sa čim.
1: So to understand the mental power, understand the mind, direct your mental power to one point, practice tratak, hatha yoga kriya.
0: Hogy megértsd a mentális erőt, hogy ez miben rejlik, ehhez gyakorold a koncentrációt, a tratakot.
2: Usmerite svoj um, razvite koncentráciu, mentalnu snagu kroz tratak, yoga kriya.
1: But you must have discipline, otherwise you will not mastery.
0: De fontos, hogy legyen fegyelmed, mert különben nem tanulod meg uralni.
2: Ali vam zato treba disciplina, inače ne možete ovladati.
1: If it is said don't eat garlic, then even don't touch the garlic.
0: Hogyha azt mondják, hogy ne egyél fokhagymát, akkor meg se érintsd a fokhagymát.
2: Ako je rečeno ne edi češnjak, beli luk, nemoj ga ni dodirnuti.
1: If it is said you sell or you can eat garlic, then eat garlic as much you like.
0: Ha azt mondják, hogy egyél olyan sok, hogyha egyél fokhagymát, akkor egyél olyan sok fokhagymát, amennyit csak tudsz.
2: Akkor rečeno, jedi češnyak, onda ga jedi, koliko god želiš.
1: So there are many, many disciplines.
0: Nagyon sok alapelv van.
2: Postoje brojne discipline.
1: I told

0: move all extra things what is beside you lying. Half of people didn't follow.
1: Ugye megmondtam, hogy távolítsatok el minden felesleges holmit az utatokból. A fele az embereknek nem tette meg.
2: Ja sam rekao uklonite sve stvari osim vaših prostirki, polovina to nije uradila.
0: Now, knees up.
2: Sad i kolena gore.
1: Emeljetek fel a térdeket.
0: Sitting on the toes, on the heels.
1: Üljetek a lábujjakra.
0: And stretch your hands sidewards.
1: És nyújtsátok ki oldalra a kezeket.
2: Rasírite ruky u stranu.
0: This will teach you how to levitate.
1: Ez megtanít arra benneteket, hogy hogyan levitáljatok.
2: Ovo će vas naučiti levitaciji.
0: But you have to stand hours and hours a day. Sit like this.
1: Persze több órát kell ahhoz ilyen pozícióban ülnöd egy nap.
2: I u ovom položaju, zato morate provesti sate dnevno.
0: And when you levitate, it will go up. Try, levitate now, come up. Stand up.
1: Próbálj meg levitálni.
0: Yes.
1: Állj föl.
0: Oh my God, everyone levitated except me.
2: Ustajem, eto,
1: mindenki levitál, csak én nem.
0: And hands up. Stray sideways.
1: Jól nyújtsd ki.
0: Try to fold complete the palms.
2: Potpuno sastri glave.
1: A tenjereket tedd össze. Teljesen. Nyújtózkodj.
0: And straight hand sidewards.
1: És most lassan le.
2: Spustamo ruke.
0: And down.
2: Skroz dole.
1: És teljesen.
0: In the front. Inhale.
1: Most elől emeld a karokat.
0: And fold your palms. And again sit on the heels slowly.
1: Tedd össze a tenyereket, és szép lassan ereszkedj le a sarkadra.
2: Sastavljenih dlanova, ispruženih ruku, polako sedaš u čučanj.
0: And hands on the shoulders.
1: És most tedd a kezeket a vállakra.
0: And make the shoulder rotation.
1: És most vállkörzés.
2: Keep the balance. Krúzsimo ramenima.
1: Előre. Próbáld megtartani az egyensúlyt.
0: And other directions.
1: És a másik irányba, ellenkező irányba.
2: Krúzsimo szupratnom szmer.
0: And place hands on your waist.
1: Helyezd a kezeket a csípőre.
2: Ruke na kukove.
0: And stretch one leg in the front.
1: És most nyújts ki az egyik lábadat előre.
0: In the air.
1: A levegőben.
2: I sad podigni u zrak jednu nogu, ispružen.
0: Okay, tomorrow.
2: Počnemo sutra.
1: You might hold now.
0: We were speaking before noon about mantra.
1: Délelőtt a mantráról beszéltünk.
2: Prepodne smo govorili o mantri.
0: And developing the mental willpower. Or mental power.
1: És a mentális erő, az akaraterő gyakorlás fejlesztéséről.
2: O rozvíjanju mentálne snage volje.
0: Every posture has some connection to the supernatural powers.
1: Minden egyes kitartott testhelyzetnek van valami kapcsolata a természet feletti erőkkel.
2: Svaki položaj ima neku vezu sa nadprirodnim silama.
0: And that is elements, that's prana.
1: És a különböző elemekkel.
2: A to su elementi, to je prana.
0: That's God, which is in everything, the formless.
1: Mindenhol Isten van jelen.
2: To onaj neuobličeni Bog koji je u svemu.
0: And the human mind is capable to influence or to attract or to mastery those supernatural powers.
1: Az emberi tudat alkalmas arra, hogy ezeket a természet feletti erőket uralja.
2: A ljudski um je u stanju da ovlada, da privuče te sile.
0: When that person cut his hand with some garden tool, And within 1 minute, he said, no, I don't want this. And he looked with his tratak, concentrated eyes, and blooding stopped, and skin healed immediately. That's it.
1: Amikor ez az ember elvágta kezét, és koncentrált nagy mentális erejével arra bizonyos sebre, az a seb eltűnt, nyom nélkül.
2: To je primjer ovog čovjeka koji se posekao baštenskim alatom i za jedan minut trataka zatvorio je posekotinu.
0: There's one man who was living in Kailas, one pandit, he told me the story. Perhaps he also he gave the interview in the camera.
1: Volt egy pandit a Kailas hegységben, adott egy interjút is.
2: Bio jedan pandit koji je živeo u Kailasu i ispričao jedan primer, verovatno u kameru.
0: Not bandit, yes, pandit.
1: Nem bandita, hanem pandit.
2: On nije bio bandit, već pandit.
0: A brahmin, a learned person.
1: Egy brahmin.
2: Brahmin, obrazovan.
1: Egy tanult ember.
0: Guru Nanak Sahib said in his bhajan, in last stroke.
1: Guru Nanak mondja, egyik bhajanjának az utolsó sorában.
2: Guru Nanak kaže u svom bhajanu, poslednjoj strofi.
0: Jaise pandit ved bhi hina. If one is call himself pandit, but have no knowledge of the Vedas, then is not a pandit.
1: Hogyha valaki panditnak hívja magát, de nincs védikus tudása, akkor az nem pandit.
2: Kaže, pandit koji nema znanje Veda, nije pandit.
0: So the Panditji told me that Devapuriji had some kind of blaster on his calf.
1: Ez a pandit a Kailas hegységben mondta el, hogy Devapuriji-nak volt valami kötés a vádlián.
2: On mi je rekao da je Devapuriji imao nekakav plih na mišiću lista.
0: And was a lot of infections and it was spreaded near the whole calf muscles.
1: És az egész vádliát befették mindenféle elfertőzött sebek.
2: I da se to jako inficiralo i zahvatilo ceo list.
0: And there was a lot of mucus inside.
1: Nagyon gennyes volt.
2: I bilo je puno gnoja.
0: Nowadays doctor will tell it's a cancer.
1: Azt mondaná most egy orvos erre, hogy elrákosodott.
2: Današnji lekari bi to nazvali rakom.
0: The Panditji, he said he was about that time 6-7 years old.
1: Azt mondja a pandit, hogy ő akkor olyan 6-7 éves körül lehetett.
2: Panditji tad imao 6-7 godina.
0: He went with his father to Devapuriji.
1: Az édesapjával elmentek Devapurijihoz.
2: On je posetio si Devapurijija zajedno sa svojim ocem.
0: About 200-300 meter distance between ashram and his house.
1: Körülbelül 200-300 méterre laktak az ashramtól.
2: Jer je on živeo na 200-300 metara daleko od ashrama.
0: And the father of Panditji told Devapuriji, Gurudev, why don't you take some Ayurveda or some medicine or treatment? It disturbs you and it, I think, must be very painful.
1: A panditnak az édesapja megkérdezte Devapurijit, hogy Gurudev, miért nem mész el az orvoshoz? Miért nem használsz ajurvédikus gyógyszereket? Biztos, hogy nagyon zavar ez téged.
2: I njegovi otac rekao se Devapuriju, Gurudev, zašto ne uzmeš neki ajurvedski lek ili neki drugi lek, to mora biti veoma bolno.
0: And Devapuriji smiled.
1: Devapuriji elmosolyodott.
2: Devapuriji se nasmešio.
0: He said, okay, pandit, if it disturbs you, then I will get rid of it.
1: Jól van, pandit, hogyha ez téged zavar, akkor eltüntetem.
2: Si Devapuriji mi odgovorio, u redu, pandiji, ako ti to smeta, ja ću ga se otarasiti.
0: And what Devapuriji begin to do, Devapuriji had his sword. Sword? Yes. A sword.
1: Devapuriji-nak volt sword. Devapuriji-nak volt egy kardja.
2: Si Devapuriji imao svoj mač.
0: And he begins to peel away his whole calf.
1: És
0: skins and muscles and everything.
1: Lehámozni a vádliát, a bőrét, az izmokat, mindent.
2: I on je uzeo tada taj mač i počeo da struže, da oceca i da struže i kožu i mišiće sve sa lista.
0: From the knees till the ankle joint. You could see only the bones and veins, that's all, nothing else left.
1: A tértől kezdve le egészen a bokáig, a végén már csak a csontok voltak és a vérerek.
2: I on je potpuno ostrugao mišić lista, tako da je ostala samo kost i vene.
0: And they said when they were looking, they were completely shocked. Their breath stopped, you know.
1: Amikor apa és fia ezt látták, teljesen sokkos állapotban kerültek.
2: Oni i njegov otac su bili totalno šokirani, bez daha.
0: When doctor comes with a long injection to take something from your lungs or from the liver something, only from injection we have fear, you know.
1: Amikor az orvos közelít feléd egy hatalmas injekciós tűvel, hogy egy mintát vegyen a tüdőből vagy a májból, akkor az nagyon-nagyon félelmetes.
2: Vi znate kako se mi uplašimo samo velike injekcije kad lekar priđe s njom.
0: And Devaji took his turban, or no, his shawl, here even shawl, and wrapped round the whole calf.
1: Devpuriji levette a turbányát, letekerte a turbányát, és betekerte a sebet.
2: Devpuriji uzeo svoj šal i njime omotao celu nogu.
1: And
0: these people went away.
1: A apa és fia elmentek.
2: A oni su otišli.
0: Next day they came back again.
1: Másnap visszatértek Devpurijihoz.
2: Sljedećeg dana su se vratili.
0: So Devpuriji stretched his leg and he opened this bandage what he did and what they see. Complete healthy calf with the skin and muscles and hair and everything there.
1: És amit apa és fia látott, az egy teljesen épp vádli, minden izommal, mind bőr és szőr rajta.
2: Kad su oni došli sljedećeg dana, se Devpuriji odmotao nogu i oni su mogli vidjeti potpuno zdravu nogu sa kožom, mišićima i čak dlačicama.
0: And Devpuriji said, Pandit, are you happy now?
1: Devpuriji megkérdezte a panditot, Pandit, boldog vagy most?
2: I se Devpuriji je pitao pandita, Panditji, jesi sad sretan?
0: Of course, only Devpuriji can do.
1: Természetesen, ezt csak Devpuriji tudja megcsinálni.
2: Tako nešto može samo si Devpuriji.
0: We are not able to heal a pimple of our cheek in one night.
1: Még egy pattanást sem tudunk egy éjszak alatt meggyógyítani.
2: Mi ne možemo izlečiti ni bubuljicu sa obraza.
0: But these are the mental powers which can influence, manipulate the elements, the cosmic powers to function, to work, to affect your body, mind, consciousness and so on.
1: Ez az a mentális erő, amelyik uralmára tudja vonni a kozmikus elemeket, és ezzel
2: to je mentalna snaga koja može uticati, uplivisati kosmičke elemente da potpomognu funkcije vašeg tela, uma i duše.
1: Ami hatással van a tudatra.
0: Therefore, every posture, every exercise in yoga and daily life which I try to put in, I thought very much over. It's the whole philosophy I put it in.
1: Minden egyes testhelyzetet.
0: The cosmic science.
1: Minden egyes testhelyzetet, amikor a joga mindennapi életberendszert felépítettem, nagyon átgondoltam, és mögötte filozófia van, kozmikus tudomány.
2: Zato i za svakog položaja joge svakom životu u kome sam dobro razmislio, stoji kosmička nauka.
0: But these postures are not created by me.
1: De ezeket a testhelyzeteket nem én találtam ki.
2: Ali ja nisam stvorio te položaje.
0: This is the very rich heritage, ancient, rich, spiritual heritage of India, which yogis left for the entire mankind.
1: Ez India ősi spirituális hagyománya, amit az egész emberiségre hagyott.
2: Jogu su nam ostavili drevni jogi i mudraci za dobrobit celog čovečanstva, kao
0: so,
2: nasljeđe.
0: Every posture, every asanas, no one has copyright for it.
1: Senkinek nincs szerzői joga egyik asanára sem.
2: Niko nema copyright na sane, na položaje.
0: But question is this, if you understand, if you realize, and if you put them together, how to do, that's it. That is different master's work, Like this also I try to work to put some postures in some orders.
1: A legfontosabb az, hogy te magad megvalósítsd ezeket a testhelyzeteket. Te magad uralni tud ezeket a testhelyzeteket. Különböző mesterek különbözőképpen foglalják őket rendszerbe.
2: Ali suština je u tome kako ćete vi razumeti te vežbe, kako ćete ih primeniti. To je razlika između onog majstorskog što je dato kao raspored vežbi u ovom sistemu.
0: I was 11, 12 years when I came to Guruji and met him. That time he told me some kriyas, some exercise, something. Not very in detail, but he told me, do this, how you can do it or if you can manage it. The asanas, Guruji were doing every day, 15 minutes headstanding, as long as I can remember, till he's 73 years, age of 73 years, he used to do his headstanding.
1: 11-12 éves koromban, amikor először mentem Gurujihoz, vagy először adott nekem különböző kriákat, azt mondta, ezeket végezzem. Ő maga, Guruji, 73 éves koráig, ahogy visszaemlékszem, minden nap 15 percig állt fejen.
2: Kada sam kao dečak došao kod Holy Gurujija, on mi je dao neke krije i rekao probaj i uradi kako možeš i koliko možeš. Što se tiče samog Gurujija, ja se sjećam da je do svoje 73. godine svaki dan radio 15 minuta stoji na glavi.
0: Doesn't matter when he went to sleep, how tired he was, 3:30 he was waken up.
1: És teljesen mindegy, hogy hol érte az éjszaka, hogy hova utazott, hogy mikor feküdt le, 3 vagy 3 óra 30-kor mindig fel kell.
2: Bez obzira da se nalazi i koliko da je bio umoran, on bi ustajao u 3:30.
0: And as a young boy, you know, first time when suddenly I woke up and I saw my God, what Guruji doing? Why he's hanging upside down?
1: Amikor kisfiúként először megláttam, hogy Guruji fejen áll, megijedtem, nem tudtam, azt hittem, hogy lóg valahonnét lefele Guruji.
2: I kad sam se ja kao dečak budio u 3 izjutra i video Gurujija, pitao sam se šta ovaj čovjek radi na opačke.
0: Neti, dauti, all he used to do.
1: A netit is és a dautit is rendszeresen végezte.
2: On je radio i neti i dauti.
0: There was one swami, one yogi in Jaipur. Swami Anandananji.
1: Volt egy swami, egy yogi, Swami Anandananji, Jaipurban.
2: U Jaipuru živio jedan yogi, Swami Anandananji.
0: And often Guruji used to go there with me and they were discussing about all kriyas and this and that. And Guruji used to bring from there sutra neti and sutra dauti and neti pot for his personal use.
1: Elmentünk gyakran hozzá Gurujival, és különböző kriákról beszélgettek, és sutranetihez, és ezekhez a dolgokhoz hozott eszközöket magának.
2: I Guruji je sa mnom bio više puta u tom ašramu, njih dvojica bi sedeli i diskutovali o raznim hatha yoga krijama. Guruji bi tamo uzeo cevčice za sutraneti, posude za djalaneti i koristio ih i lično.
0: So he taught me how to do chakrasana and then get up from the chakrasana by without lying again on the back, many things. So it began, my training began with Guruji from very early age.
1: Megtanította arra, hogy hogyan vegyem fel a chakrasanát, hogy hogyan jöjjek ki belőle az ágyból való fölkelés előtt. Nagyon sok mindent megtanított nekem.
2: Guruji me učio kako da uđem u chakrasanu, kako da izađem iz nje. Moj trening sa njime počeo u vrlo ranim godinama.
0: Once Guruji made a bhajan for nearly 400 postures.
1: Ecer Guruji irt ej bhajan körülbelül 100 testhelyzetről.
2: Jedan me Guruji napisao bhajano gotovo 100 položaja.
0: It was in 84 or 83 or something like or 80. And it was so many bhajans, and there once came a crazy sadhu. So Guruji was not there, and he burned everything.
1: 80-ban, 83-ban, 84-ben történt. Guruji-nak ez egy kis füzetben volt. Voltak ezek a bhajanok, és jött egy őrült sadhu, és elégette mindet.
2: To je bila jedna podeblja sveska sa Guruji-im bhajanima o asanama, Jednog dana Guruđi nije bio tamo, došao jedan ludi sadu i sve to spalio.
0: Because the sadhu was cooking and he wanted to make fire and fire was not burning, so he used this bhajan book for the used newspaper, you know.
1: A sadhu ételt, tehát főzött, és nem volt elég fa, és ezt a kis könyvet használta tüzelőnek.
2: Trebao nešto da skuva i pošto nije imao čime da potpali vatru, koristio je listove iz te sveske, bađan sveske.
0: It's a pity.
1: Not boy.
2: I to je velika šteta.
0: And the bhajan was Brahma Murta. He was singing, Utho jago bhaiya Brahma Murta a gaya. It was very nice, but a little bit I remember. Pehle snan karo phir. Sirsasan mein jaag jao. As there was many, many nice bhajan, I don't remember completely, but it was very, very nice. The whole day program was described.
1: Egy egész napi program le volt írva ebben a hosszú bhajanban, és a Brahma Murtával kezdődött.
2: Ja se sećam samo par strofa koja bi Guruji običavao da peva, došla je Brahma Murta, vreme je za Sirsasanu, ali Guruji bi to pevao, međutim, ostalo je sve nestalo.
0: Like Mahaprabhuji made a bhajan for the little children for the school. No? A beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji
0: what the children should do.
1: És írt egy gyönyörű bhajan az iskolás gyerekeknek, hogy mit kellene nekik
0: végezni. Vidya padne me man lagaya karo. You should concentrate for learning.
1: Indiában ezt így hívják, hogy a tanulásra koncentrálj.
2: Guruji je napisao te bhajane i za ceo dnevni raspored vežbanja, kao što je Mahaprabhuji napisao uputstvo za školsku decu kako da steknu znanje.
0: So the science of yoga is a very, very old.
1: A yoga tudománya nagyon ősi, nagyon régi.
2: Nauka yoga je veoma drevna.
0: And Mahaprabhuji wrote the bhajan about yoga nidra.
1: Mahaprabhuji írt egy bhajant a yoga nidráról.
2: Mahaprabhuji napisao bhajan o yoga nidri.
0: Yogi jana ki yoga nidra virla sant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
1: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
2: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
0: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the yoga nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high kriya yoga techniques in the yoga nidra bhajan of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a yoga nidrát.
2: On je napis, mogu
1: da napiše. Ez egy nagyon tudományos bhajan.
2: Taj bhajan samo ako je poznavao yoga nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika hatha yoga krije.
0: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Purusharth bina na paave duniya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
1: Achalaramaji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
2: Zato je Achalaramji napisao, bez napornog rada ništa ne može steći u ovome svetu.
0: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it, and I thought, I consulted with many people and put this system together.
1: Ezekből, az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel, raktam össze ezt a nagy rendszert.
2: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim poslednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasanas.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima koje ona donosi.
0: Developing of the memory.
1: Az emlékező tehetség fejlesztő hatásáról.
2: Pospešuje memoriju.
0: Tranquilizing your thoughts and nerve systems.
1: Az idegrendszer és a gondolatok lenyugtató hatásáról.
2: Smiruje misli i nervni sistem.
0: Develops the concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
2: Razvija koncentráciu.
0: Removes the stiffness of the neck, shoulders and back.
1: A nyak a hát merevségét oldja.
2: Smanjuje napetost u vratu, leđima i ramenima.
0: It brings to the normal function your digestion.
1: Az emésztést megjavítja.
2: Normalizuje probavu.
0: It helps you to remove the difficulties or what you call the constipation.
1: Ha székrekedésed van, arra is nagyon jó.
2: Otklanja probleme sa eliminacijom, sa zatvorom.
0: If you have diarrhea, it helps you to overcome and have a normal stool.
1: És ellenkezőleg, hogyha hasmenésed van, az esetben is nagyon jó segít.
2: Smiruje proljev.
0: It helps your pancreas.
1: A hasnyálmirigyre nagyon jó hatása van.
2: Podpomaže pankreas.
0: It helps your lungs to expand in their maximum capacities to get enough oxygen.
1: Fejleszti a tüdőkapacitást, hogy elegendő oxigén jusson a tüdőbe.
2: Omogućuje plućima da se slobodno šire do punog kapaciteta i prime što više kiselnika.
0: When the body is straight and diaphragm is expand in their capacities, then the heart volume feels more free. It means it's good for the heart.
1: Amikor a hát egyenes, a rekeszizom a legteljesebben ki tud nyúlni, ez nagyon jó hatással van a szívre.
2: Kada su pluća slobodna u svom potpunom kapacitetu, to je dobro i za slobodno širenje srca.
0: Definitely you will overcome the gastric trouble.
1: A gyomornedvek problémáit is megjavíthatod vele.
2: Potpomaže prevazilaženje želudačnih problema.
0: Also the acidity problem, because all digestion system begins to function again properly.
1: Ha túl sok savat termel a szervezeted, abban az esetben is sokat segít.
2: Uravnotežuje želudočnú kyselinu i probava počinje normálno raditi.
0: It supports your kidney function.
1: A vese működésre nagyon jó hatással van.
2: Potpomaže funkcie bubrega.
0: And it is said also it releases or cures the hemorrhoid problems.
2: Hemorrhoid.
0: Hemorrhoid.
1: Yes. Ja, aranyér problémákra is jó.
2: I smanjuje probleme sa hemoroidima.
0: And this is effect of the Vajranadi.
1: Ez a Vajranadi hatása.
2: To se postiže učinkom Vajranadi.
0: It is connected from the big toe and second toe.
1: A nagy lábúj és a mellette lévő lábúj közötti koji, részt köti össze.
2: Koji se nalazi započinje između palca i drugog prsta na nozi.
0: It removes the tiredness. It gives you refreshment.
1: Eltünteti a fáradtságot, felfrissít.
2: Uklanja umor i osvežava.
0: Because your lower leg front muscles are stretched.
1: A láb alsó része kifeszített állapotban van.
2: Jer se istežu mišići nogu.
0: People who are doing some kind of sport, jogging, what you call running, long walk, playing footballs and so on, if they will sit in this posture, it will get quickly again, they will overcome the tension and they will

0: feel more relaxed and regenerating the whole muscles.
1: Aki rendszeresen sportol, nagyon sokat fut, főleg joggol, focizik, nagyon jó hatása van, hogyha ezt a gyakorlatot végzi, mert nagyon hamar ellazítja a lábakat.
2: Ljudi koji se bave sportovima napornog trčanja, na primjer fudbala, njima će pomoći vajrasana jer će im osvežiti nožne mišiće.
0: It controls and harmonizing the heartbeat.
1: Kontrolálja és harmonizálja a szívverést.
2: Kontroliše i harmonizuje otkucaj srca.
0: It awakes your anahat chakra.
1: Felébreszti az anahat chakrát.
2: Budi anahata chakru.
0: It means the clarity and devotion.
1: És felébreszti az odaadást.
2: Donosi jasnoću i predanost.
0: And that's why when you go to mosque, or if you see that people in the mosque praying, they sit in vajrasana.
1: Tehát amikor egy mecsetbe mész, vagy amikor látod, hogy az emberek imádkoznak a mecsetben,
2: i zato vidite da ljudi
1: vajrasanában ülnek.
2: Da ljudi u džamijama sede u vajrasani.
0: May they know or they don't know, but this is my explanation to this posture.
1: Lehet, hogy ők
0: that
1: ezt nem tudják.
0: They feel more relaxed, calm, and that they can express their devotion.
1: Lehet, hogy ők ennek nincsenek tudatában, lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, de ezért érzik magukat sokkal könnyebben, és ez ébreszti fel az odaadásukat.
2: Možda oni to nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima. Kad sede u vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
0: Also, they said it improves your eyesight.
1: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
2: Također pospešuje vid.
0: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
1: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
2: Ovaj jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
0: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
1: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
2: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u vajrasani.
0: In that case you can use some small pillow or some small bank.
1: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.
2: U tom slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
0: Also after the operation of the veins you should not do.
1: Viser operáció után szintén ne csináljátok.
2: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
0: These all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in a best position.
1: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
2: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
0: And many important organs are located in this part of the body.
1: És nagyon sok belső, fontos belső
0: szerv. The trunk of the body.
1: Helyezkedik el ezen a részen.
2: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
0: Vajrasana, that's why we have chosen for Khatu Pranam the first posture, Vajrasana.
1: Ezért választottuk a Khatu Pranam gyakorlat sor első pozíciójának a Vajrasanát.
2: I zato smo izabrali ovaj položaj kao prvi položaj za Khatu Pranam.
0: Now, if you want, you can change your posture.
1: Hogyha úgy érzitek, akkor most változtassatok a pozíción.
0: Or if it is not difficult for you, remain seated in Vajrasana.
1: Hogyha nem nehéz, nem megterhelő, akkor maradjatok úgy.
2: Ako vam je položaj težak, možete ga promeniti, izađite iz Vajrasane, a ako vam je ugodan, ostanite sedeti.
0: So Vajrasana is advisable to do And this is one of the posture which you can do immediately after eating.
1: Nagyon, nagyon tanácsos, nagyon hasznos evés után ebben a pozícióban ülni.
2: Vajrasana se preporučuje odmah nakon jela.
0: After eating, you sit minimum 5 minutes or 10 minutes in this posture.
1: Étkezés után 5-10 percig üljetek ebben a pozícióban.
2: Nakon jela sednete u vajrasanu 5-10 minuta.
0: Any times a day you can repeat.
1: A nap bármelyik szakában megismételheted.
2: I to možete učiniti bilo kada tokom dana.
0: Also, before meditation.
1: És meditáció
0: if you do 5 or 10 minutes this posture, remaining this posture, and after sitting in other meditation posture, you will feel very good and you will be able to do long time or sit in long time in meditation posture.
1: Tehát a meditáció előtt 5-10 percig ebben a pozícióban ülsz, aztán rendes meditációs pózba helyezkedsz, akkor nagyon hosszú ideig fogsz tudni úgy ülni.
2: Ako pre meditácie sedite 5-10 minuta u vajrasani, bit će vam ugodno u meditaciji, posle u nekom drugom položaju moći ćete duže sedeti.
0: First you do half butterfly, full butterfly, and then sit few minutes in vajrasana and then meditation. You will be able to sit long.
1: Először végezd el a fél pillangót mindkét oldalra, aztán teljes pillangót, aztán vajrasana, és utána ülj meditációs helyzetbe.
2: Pre meditácie prvo uradite poluleptir, leptir, vajrasanu 5-10 minuta i onda sednete u položaj za meditaciju, moći ćete sedeti duže.
0: There are three kind of movements or exercises in yoga.
1: Háromfajta gyakorlat van, vagy mozdulatsor a jogában.
2: Postoje tri načina vežbanja ili načina kretanja u jogi.
0: One is dynamical movement.
1: Az egyik a dinamikus mozgás.
2: Jedno su dinamički pokreti.
0: That is done little quicker.
1: Ez egy kicsit gyorsabb.
2: Oni se rade brže.
0: But not very quick.
1: Nem nagyon gyors.
2: Ali ne veoma brz.
0: So, dynamical movements are there for body warming.
1: A dinamikus mozgás a bemelegítésre való.
2: Dinamički pokreti služe za zagrevanje tela.
0: That your muscles are warm.
1: Hogy az izmok felmelegedjenek.
2: Zagrevanje mišića.
0: Morning when you wake up and you get up from your bed, you walk slowly.
1: Reggel, amikor fölébredsz, kiszállsz az ágyból, nagyon lassan mozogsz.
2: Kada ujutru ustanete iz kreveta, hodate polako.
0: You can't run immediately, stand, get up from the bed and run. If you cannot, you will fall down.
1: Nem tudsz azonnal futásnak eredni, amikor kilépsz az ágyból, mert elesnél.
2: Ne možete samo ustati iz kreveta i potrčati, pali biste.
0: But animals, they can.
1: Az állatok tudnak.
2: Ali životinje mogu.
0: The birds, they can.
1: A madarak tudnak.
2: Ptice mogu.
1: Repülni.
0: But for humans it take time till their muscles wakes up.
1: Az emberek esetében időre van szükség, hogy az izmok bemelegedjenek.
2: Ali za buđenje mišića čoveka treba nešto vremena.
0: So dynamical movements will wake up your entire body.
1: A dinamikus mozgás felébreszti az egész testet.
2: Dinamički pokreti će vam probuditi telo.
0: It will warm up your muscles.
1: Bemelegíti az izmokat.
2: Zagreće vam mišiće.
0: So you do few minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes.
1: Tehát maximum 10 percig ilyen gyakorlatokat végezzél.
2: I takve vežbe izvodite 5-10 minuta.
0: The second is called stretching.
1: A második típus a nyújtó gyakorlatok.
2: Sljedeći oblik vežbanja je istezanje.
0: But too much stretching is not good for your ligaments.
1: Túl sok feszítés, vagy nyújtás azonban nem jó a izületi szalagoknak.
2: Ali pretjerano istezanje nije dobro za ligamente.
0: For many people, after long times or after certain years of age, they lose the balance to coordinate both legs or both hands or the movements.
1: Néhány ember, különösen bizonyos korban, vagy hogyha sokáig nem mozgott, elveszti az izületek rugalmasságát és az egyensúlyt.
2: Mnogi ljudi kako stare gube koordináciu nogu, ruku, ravnotežu.
0: Now you can sit again in Vajrasana.
1: Most újra üljenek azok, akik eddig nem ültek.

0: tak Vajrasanama.
1: Ponovo sesti u Vajrasanama.
2: And third one is called posture.
0: A harmadik pedig a különböző pozíciók.
1: A treći način su položaj.
2: And posture have more or a better effect on your body, mind and your emotion.
0: Ezek a különböző testhelyzetek hatnak legjobban a testre, a tudatra és az érzelmekre.
1: A položaj imaju najkorisniji utjecaj na vaše telo i um.
2: Therefore, I used to say there's no competition and no challenges.
0: Gyakran mondom azt, hogy nincs versengés és nincs kihívás.
1: I zato običavam da kažem da u jogi nema takmičenja niti izazova.
2: It's a natural process.
0: Ez egy természetes folyamat.
1: To je prirodan proces.
2: Now, let us say one example.
0: Hadd mondjak el egy példát.
1: Jeden primer.
2: Now, the modern technology have made immense of improvement or development.
0: Nagyon sok fejlesztés, fejlődés van a modern technológiában.
1: Savremena tehnológia napravila veliki napredak.
2: In one night or one 24 hours they can build up a multi-floors building.
0: Egy éjszaka vagy 24 óra alatt fel tudnak emelni vagy építeni egy sok emeletes házat.
1: Mogu preko noći podići višespratnu zgradu.
2: But in one night or in 24 hours they cannot grow this tree so big.
0: De egy éjszaka vagy 24 óra alatt sem tudják ezt a nagy fát így megnöveszteni.
1: Ali ne mogu preko noći izgraditi ovako veliko drvo.
2: To grow this tree has its discipline, its principles and it has its time to grow.
0: Ahhoz, hogy egy fa ilyen magasan nőjön, annak megvan a maga fegyelme, meg a szükséges idő és az alapelvek.
1: Za izrastanje ovakog drveta potrebne su određeni principi, vreme i disciplina.
2: Similarly, yoga has the same principles because yoga is a natural way and therefore is a gradual benefit.
0: A jogának hasonlóképpen megvan a természetes útja és megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
1: Tako je i joga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
2: It's slow but sure.
0: Lašu de bistoš.
1: Napredak je spor, ali siguran.
2: Therefore there is no side effect.
0: Ezért nincsenek mellékhatások.
1: I zato nema nus efekata.
2: And same thing is Ayurveda.
0: Ugyanaz az Ayurveda is.
1: Isto je sa Ayurveda.
2: The effect of the Ayurveda medicine is a slow but it is sure without side effects.
0: Az ajurvédikus orvoslás hatása lassú, de biztos.
1: Utjecaj lekova iz ajurvede je lagan, spor, ali nema nuz efekata.
2: But in certain cases it doesn't help and we have to take what we call the allopathic treatment.
0: Néhány esetben nem segít, és akkor vissza kell térni a hagyományos gyógyszerekhez.
1: Ali u nekim slučajima ti lekovi ne pomažu, onda moramo uzeti alopetsku medicinu.
2: So when you have practiced your yoga in daily life exercises according to the system 3 years and then you adopt the postures, you will enjoy your life.
0: Ha már 3 éve gyakorlod a joga mindennapi életben gyakorlatait szisztematikusan, rendszerszerűen, akkor nagyon fogod élvezni ezeket a testhelyzeteket.
1: Ako odvežbate 3 godine kompletan sistem joga u svakodnevnom životu i onda odaberete položaj, prihvatite asane, uživat ćete u svom životu.
2: Once a week you should repeat particular chapter of the part of yoga in daily life.
0: Egyszer egy héten feltétlenül ismételjetek át a joga mindennapi életben egy szintjét.
1: Jednom tjedno biste trebali proći jedan stupanj sistema joga u svakodnevnom životu.
2: The rest of the days you can choose particular postures.
0: Más napokon kiválaszthatsz mindenféle testhelyzeteket más szintekről.
1: Ostalih

0: 6 dana izaberete određene položaje.
1: So Monday or Thursday.
2: Hétfőn vagy csütörtökön.
0: Ponedeljak ili četvrtak.
1: Or Sunday or Saturday.
2: Vagy vasárnap vagy szombaton.
0: Subota ili nedelja.
1: One day you should do completely the first part. Next Sunday the complete second part like this.
2: Tehát egy szombaton vagy egy vasárnap csak az egyes szintet gyakorold, a következő vasárnap csak a kettest, és így tovább.
0: Na primer, jedne nedelje vi vežbate samo prvi stupanj, za 7 dana, na taj isti dan vežbate ceo drugi stupanj i tako dalje.
1: So it doesn't come out of the rhythm.
2: Hogy ne gyere ki a ritmusból.
0: Tako ne ispadate iz ritma.
1: You know that if you are doing some sport or some kind of physical activities, and if you don't do 5 days, again you are like a beginner.
2: Tudjátok, hogyha valamit sportoltok, és mondjuk 5 napig nem gyakoroltok, akkor olyan, mintha most kezdenétek előről.
0: I znate i kako je u sportu, ako 5 dana ne vežbate ništa, vi ste ponovo početnik.
1: So if you want, you can release yourself now from Vajrasana.
2: Hogyha kellemetlen Vajrasanában ülni, akkor...
0: Ako želite, možete promeniti položaj.
1: And you can stretch your legs towards the north or the south.
2: Vagy nyújtsátok ki a lábatokat.
0: I možete malo ispružiti
2: észak
0: noge.
2: Vagy dél felé.
1: Let's see now to the south, okay?
0: Ajmo sad svi prema jugu.
2: Dél felé.
1: Stretch your leg this side.
2: A bejárat felé, a kapu felé.
1: You see, many people still didn't remove their bags and things, and they are on the way.
2: Néhány ember még mindig nem vitte el a táskáját, és ez útban van.
0: Neki és úgy nincs uklonili svoj dodatni
1: patjak. Good. So stretch your legs and try to hold your toes. What we call kind of paschimottanasana.
2: Paschimottanasana következik.
1: Don't force yourself.
2: Ne erőltesd a testet.
1: If you cannot hold the toes, then hold your calf. If you cannot hold the calf, hold your knees. If you cannot hold your knees, then hold your stomach.
0: Ispružite noge i prihvatite nožne prste. Ako ne možete prihvatiti nožne prste, prihvatite skočne zglobove. Ako ne ni to, onda listove. Ako ne ni to, kolena. Ako ne ni to, držite se za stomak.
2: Tehát ha nem éritek el a lábujjakat, akkor a vádliba kapaszkodjatok. Ha azt sem, akkor a térbe. Ha azt sem, akkor a comba. Ha azt sem, akkor a hasba.
1: And look to your toes if you have nicely colored them or not.
2: Nézd meg, hogy a lábuj körmeid szépen ki vannak-e festve.
0: Pogledajte nokte na svojim nožnim prstima, jeste ih lepo izlakirali.
1: Of course, any time you can release, come little up and then again repeat. It's not a teaching in that way practicing. I'm just explaining some postures, that's all.
2: Természetesen, hogyha kellemetlen, akkor gyere fel, vagy emelkedj fel, aztán hajolj vissza újra. Nem akarok semmit erőltetni, csak szeretném elmagyarázni a testhelyzetek hatását.
0: Ako vam je položaj težak, možete slobodno izaći iz položaja, malo se odmoriti i vratiti se u položaj. Mi sada ne podučavamo direktno, već ja samo malo šire objašnjavam.
1: When you hold your toes and you pull your toes towards your body, this is a contour pose of the Vajrasana.
2: Amikor, hogyha eléred a lábujjaidat, húzd magad felé őket, ez az ellen testhelyzete a Vajrasanának.
0: Kada u ovom položaju povlačite nožne prste iz stopala nagore ka sebi, to je kontra položaj od Vajrasane.
1: And it is a your thigh muscles and calf muscles, now they are stretched.
2: A comb és a
1: before they were pressed together.
2: A comb és a vádlizmai most kinyúlnak, az előbb össze voltak préselve.
0: Butni mišići i mišići lista, koji su bili pod pritiskom u Vajrasani, sada se istežu.
1: But if you are doing Vajrasana after eating, in that case don't do this counter pose after eating.
2: Tehát, ha étkezés után ülsz Vajrasanában, utána természetesen ezt a paschimottanasanát ne végezd.
0: Ako radite Vajrasanu nakon obroka, nemojte raditi ovaj kontrapoložaj.
1: Time to time you can come up and then again repeat.
2: Néha-néha emelkedj fel, aztán újra hajolj
1: individually,
2: vissza.
1: According to your feeling.
2: Egyénileg, ahogy érzed, ahogy jó.
1: No competition.
0: V zavisnosti kako se osjećate, možete individualno, pojedinačno, malo se odmoriti dok položa, uspraviti se i ponovo se vratiti.
2: Nincs verseny.
0: Ne takmičimo se.
1: And if you cannot, must not be.
2: Hogyha nem tudod ezt végezni, akkor ne csináld.
0: I ako ne možete izvesti ovaj položaj, ne morate.
1: Very good.
2: Nagyon jó.
0: Odlično.
1: Now you can sit in virasana.
2: És most üljetek virasanában.
1: That is another beauty.
2: Ez egy megint egy csodálatos szépség.
1: You can face to me towards me.
0: Sad možete sesti u virasanu.
2: Ujetek arcal felém.
0: Koja je posebna lepota. Okrenite se ka meni.
1: And virasan is done mostly in the forest.
2: A virasanát legjobb az erdőben végezni.
0: Virasana se uglavnom radi u šumi.
1: This is also a counterposer of the Vajrasana.
2: Ez szintén egy ellentétes testhelyzete a Vajrasanának.
0: Ona je također kontrapoložaj za Vajrasana.
1: Don't bend forward.
2: Ne hajolj előre.
0: Ne naginjite se napred.
1: Keep your leg more front and straight that you can touch the elbow, that's all. Elbow to the knee.
2: Tartsd a lábat egyenesen, könyököd a térden.
1: And your
2: hátad egyenes.
1: Chin is resting in the hand.
2: És az állat pedig a kezedben nyugszik.
0: Iskoračite nogo malo više napred, tako da možete mirno, lagano da spustite lakat na
1: this
0: koleno.
1: This is that you are ready to run or stand up or act anytime.
2: Ez a testhelyzet olyan, hogy bármikor fel tudsz belőle pattanni, és cselekedni, futni tudsz.
0: U tom položaju ste spremni za pokret, da krenete, potrčite svakog trena.
1: And to learn to endure certain pain in the body.
2: És arra is való, hogy megtanuld elviselni azt a fájdalmat a testben.
0: I da naučite izdržati bol u telu.
1: And you feel only because you are thinking now.
2: És csak azért érzed, mert hogy erre gondolsz.
0: A taj bol osjećate samo zato što na njega mislite.
1: When the plumber have to work somewhere down, then he's sitting 15 minutes in this posture and he don't know that he's making virasana.
2: A vízvezeték szerelő, amikor valamit alulról kell, hogy végezzen, ilyen pozitúrában ül 15 percig, és nem tudja, hogy virasanában ül.
0: U ovom položaju vodoinstalater sedi po pola sata, 45 minuta, radeći ispod lavaboa i nije ni svestan da sedi u virasani.
1: So you should concentrate on your aim, not on your body.
2: A célodra koncentrálj.
1: Body becomes instrument.
2: A célodra koncentrálj, és ne a testedre. A test egy eszközzé válik.
0: Koncentrišite se na svoj cilj, ne na telo. Telo je instrument.
1: And change.
0: Promenite nogu.
2: Lapčere.
1: So you should know that behind every posture there is a whole philosophy.
2: Tudnotok kell, hogy minden testhelyzet mögött egy egész filozófia áll.
0: Trebate znati da postoji filozofija iza svakog položaja.
1: Every postures have physical meaning.
2: Minden testhelyzetnek fizikai jelentése.
0: Svaki položaj ima svoj fizički smisao.
1: Emotional.
2: Érzelmi jelentése.
0: Emotivni.
1: Intellectual learning.
2: Intellektuális tanulási jelentése.
0: Intellektuálni, da nešto naučite.
1: Concentration.
2: Koncentrációs
0: jelentése. Za koncentráciu.
1: It's principle. It needs discipline.
2: Alapelveket, tehát ilyen jelentései vannak.
0: Upoznate
2: alapelveket követ.
0: Određene principe i disciplinu.
1: And you can do it.
2: És meg tudod csinálni.
1: That's good thing.
2: Ez egy nagyon jó dolog.
0: Dobra strana je, što vi to možete.
1: If you want, you can do it.
2: Ha akarod, akkor meg tudod csinálni.
0: Ako želite, možete.
1: And now sit on both toes and knees on the ground.
2: És most üljetek mindkét
1: lábon. Not in Vajrasana.
2: Nem Vajrasanában.
1: On the heels, sit on the heels, toes standing and knees on the ground.
2: Üljetek a sarkatokra.
0: Sada sedite tako da su vam nožni prsti na podu, vi sedite na petama. Nije Vajrasana, već sedite na petama, oslonjeni na nožne prste.
2: És a lábujakon üljetek.
1: Mental power. We can train our mental power. But it needs a lot of work and discipline.
2: Tudjuk fejleszteni a mentális erőt, de ennek nagy, ehhez nagy fegyelemre van szükségünk.
0: Mi možemo raditi na svojoj mentalnoj snazi, ali to traži mnogo discipline i rada.
1: There was a yogi.
2: Volt egy jogi.
0: Bio jedan jogi.
1: Living in Prague.
0: Koji žive u Pragu.
2: Pragában élt.
1: And he was a world famous photographer also.
2: On, és egy világhírű fotós volt.
0: I on je bio veoma poznat fotograf.
1: His name was Dritikol.
2: Dritikol volt a neve.
1: Dritikol.
2: Dritikol.
1: Yeah.
0: Njegov ime bilo Dritikol.
1: And he was very great, had a very great mental power.
2: Csodálatos.
1: Yogi.
0: Imao veliku mentalnu snagu.
2: Mentális ereje volt.
1: He died, let's say, about 60 years ago.
2: Körülbelül 60?
1: Yeah, approximately 50-60 years.
2: 50-60 évvel ezelőtt halt meg.
0: Umro je pre 50-60 godina.
1: One day he was cutting grass in his garden.
2: Egy nap füvet vágott a kertjében.
0: Jednog je dana kosio travu u svom vrtu.
1: And he injured his hand.
2: És megsebesítette a kezét.
0: I povredio ruku.
1: And had a very deep cut.
2: Nagyon mély volt a seb.
0: Duboko se posekao.
1: And begins to blood, of course, blooding.
2: És elkezdett nagyon vérezni.
0: I ruka je krvarila.
1: So he looked on his hand.
2: Oda nézett a kezére.
0: On je pogledao ruku.
1: And he said, no, I don't want this.
2: Azt mondta, nem, nem akarom ezt.
0: I rekao, ne, ja ovo ne želim.
1: And with his mental concentration, he made a kind of tratak. And the whole wound disappeared.
2: Nagy mentális erejével egy bizonyos fajta tratakot végzett, és az egész test, vagy az egész vágás eltűnt.
0: I kroz njegovu mentalnu snagu, kroz tratak na tu ranu, rana se odjednom zatvorila.
1: Iša... Blending stop.
2: Megszűnt a vérzés.
0: Krvarenje je prestalo.
1: Skin came again together.
2: A bőr összezárult.
0: Rana se zatvorila.
1: That is called a mental power, mental training, through tratak.
2: Ez az igazi mentális erő.
0: To je mentalna snaga kroz tratak.
1: Now, this is also a proof that Western people also can become perfect in yoga. And that's why I'm teaching you, otherwise I will not teach you.
2: Ez is egy bizonyíték arra, hogy a nyugati ember is tökéletessé tud válni a jóga gyakorlásával.
0: I to je dokaz,
2: ezért tanítalak benneteket.
0: De ljudi na zapadu mogu biti savršeni u jogi, zato vas i podučavam.
1: So discipline is very important.
2: Tehát a fegyelem nagyon fontos.
0: Ono što je bitno je disciplina.
1: And practicing.
2: És a gyakorlás.
0: I vežba.
1: Try one thing. Don't change.
2: Próbálj egy dolgot. Probajte, ne változtass.
0: Próbajte jedno, ne menjajte.
1: And become perfect in one.
2: Válj tökéletessé egy dologban.
0: Postignite savršenstvo u jednome.
1: Guruji said in satsang always.
2: Guruji mindig azt mondta a satsangon.
0: Guruji je govorio na satsangzima.
1: Ek saje sab saje aur sab saje sab jaye. If you practice one thing, if you master one thing, you master everything. And if you try to master everything, you will lose everything.
2: Hogyha megtanulsz egy dolgot uralni, akkor minden dolgot uralni fogsz. És hogyha minden dolgot akarsz uralni egyszerre, semmit sem fogsz tudni uralni.
0: Ako ovladate sa jednom stvari, ovladali ste sa svime. Ako pokušavate da ovladate sa svime, ne ovladate ni sa čim.
1: So to understand the mental power, understand the mind, direct your mental power to one point, practice tratak, hatha yoga kriya.
2: Hogy megértsd a mentális erőt, hogy ez miben rejlik, ehhez gyakorold a koncentrációt, a tratakot.
0: Usmerite svoj um, razvite koncentráciu, mentalnu snagu kroz tratak, yoga kriju.
1: But you must have discipline, otherwise you will not mastery.
2: De fontos, hogy legyen fegyelmed, mert

0: különben nem tanulod meguralni.
1: Ali vam zato treba disciplina, inače ne možete ovladati.
2: If it is said don't eat garlic, then even don't touch the garlic.
0: Hogyha azt mondják, hogy ne egyél fokhagymát, akkor meg se érintsd a fokhagymát.
1: Ako je rečeno ne jedi češnjak, beli luk, nemoj ga ni dodirnuti.
2: If it is said you sell or you can eat garlic as much you like.
0: Ha azt mondják, hogy egyél olyan sok, hogyha egyél fokhagymát, akkor egyél olyan sok fokhagymát, amennyit csak tudsz.
1: Ako je rečeno jedi češnjak, onda ga jedi, koliko god želiš.
2: So there are many, many disciplines.
0: Nagyon sok alapelv van.
1: Postoje brojne discipline.
2: I told, move all extra things what is beside you lying. Half of people didn't follow.
0: Ugye megmondtam, hogy távolítsatok el minden felesleges holmit az utatokból. A fele az embereknek nem tette meg.
1: Ja sam rekao, uklonite sve stvari osim vaših prostirki. Polovina to nije uradila.
2: Now, knees up.
1: Sad i kolena gore.
0: Emeljetek fel a térdeket.
2: Sitting on the toes. On the heels.
0: Üljetek a lábujjakra.
2: And stretch your hands sideways.
0: És nyújtsátok ki oldalra a kezeket.
1: Rasírite ruky u stranu.
2: This will teach you how to levitate.
0: Ez megtanít arra benneteket, hogy hogyan levitáljatok.
1: Ovo će vas naučiti levitáciji.
2: But you have to stand the hours and hours a day. Sit like this.
0: Persze több órát kell ahhoz ilyen pozícióban ülnöd egy nap.
1: I u ovom položaju zato morate provesti sate dnevno.
2: And when you levitate it will go up. Try levitate now. Come up. Stand up.
0: Próbálj meg levitálni.
2: Yes.
0: I feel.
2: Oh my god. Everyone levitated except me.
1: Ustajemo, eto vidite,
0: mindenki levitál, csak én nem.
2: And hands up. Stray sideways.
0: Jól nyújtsd ki.
2: Try to fold complete the palms.
1: A tenyereket
0: tedd össze. Teljesen nyújtózkodj.
2: And stretch hands sidewards.
0: És most lassan le.
1: Spustamo ruke.
2: And down.
1: Skroz dole.
0: És teljesen.
2: In the front. Inhale.
0: Most elől emeld a karokat.
2: And fold your palms and again sit on the heels slowly.
0: Tedd össze a tenyereket és szép lassan ereszkedj le a sarkadra.
1: Sastavljenih dlanova, ispruženih ruku, polako sedaš u čučanj.
2: And hands on the shoulders.
0: És most tedd a kezeket a vállakra.
2: And make the shoulder rotation.
0: És most vállkörzés.
1: Prsti keep the balance. Kružimo ramenima.
0: Előre. Próbáld megtartani az egyensúlyt.
2: And other directions.
0: És a másik irányba, ellenkező
1: irányba. Kružimo u suprotnom smeru.
2: And place hands on your waist.
0: Helyezd a kezeket a csípőre.
1: Ruke na kukove.
2: And stretch one leg in the front.
0: És most nyújts ki az egyik lábadat előre.
2: In the air.
0: A levegőben.
1: I sad podigni u zrak jednu nogu, ispriženo.
2: Okay, tomorrow.
1: Počnemo
0: sutra. Jo, majd holna.
2: We were speaking before noon about mantra.
0: Délelőtt a mantráról beszéltünk.
1: Prepodne smo govorili o mantri.
2: And developing the mental willpower or mental power.
0: És a mentális erő, az akarat erő gyakorlás fejlesztéséről.
1: O razvijanju mentalne snage volje.
2: Every posture has some connection to the supernatural powers.
0: Minden egyes kitartott testhelyzetnek van valami kapcsolata a természet feletti erőkkel.
1: Svaki položaj ima neku vezu sa nadprirodnim silama.
2: And that is elements, that is prana.
0: És a különböző elemekkel.
1: A to su elementi, to je prana.
2: That's God which is in everything, the formless.
0: Mindenhol Isten van jelen.
1: To onaj neuobličeni Bog koji je u svemu.
2: And the human mind is capable to influence or to attract or to mastery those supernatural powers.
0: Az emberi tudat alkalmas arra, hogy ezeket a természet feletti erőket uralja.
1: A ljudski um je u stanju da ovlada, da privuče te sile.
2: When that person cut his hand with some garden tool, and within 1 minute he said, no, I don't want this, and he looked with his tratak, concentrated eyes, and blooding stopped, and skin healed immediately. That's it.
0: Amikor ez az ember elvágta a kezét, és koncentrált nagy mentális erejével arra bizonyos sebre, az a seb eltűnt, nyom nélkül.
1: To je primjer ovog čovjeka koji se posekao baštenskim alatom i za jedan minut trataka zatvorio je posekotinu.
2: There's one man who was living in Kailas, one pandit, he told me the story, perhaps he gave the interview in the camera.
0: Volt egy pandit a Kailas hegységben, adott egy interjút is.
1: Bio jedan pandit koji je živeo u Kailasu i ispričao jedan primer, verovatno i u kameru.
2: Not bandit, yes, pandit.
0: Nem bandita, hanem pandit.
1: On nije bio bandit, već pandit.
2: A brahmin, a learned person.
0: Egy brahmin.
1: Brahmin, obrazovan.
0: Egy tanult ember.
2: Guru Nanak Sahib said in his bhajan, in last strophe.
0: Guru Nanak mondja, egyik bhajanjának az utolsó sorában.
1: Guru Nanak kaže u svom bhajanu, poslednjoj strofi.
2: Jaise pandit ved bihina. If one is call himself pandit, but have no knowledge of the Vedas, then is not a pandit.
0: Hogyha valaki panditnak hívja magát, de nincs védikus tudása, akkor az nem pandit.
1: Kaže, pandit koji nema znanje Veda, nije pandit.
2: So that Panditji told me that Devapuriji had some kind of blaster on his calf.
0: Ez a pandit a Kailas hegységben mondta el, hogy Devapuriji-nak volt valami kötés a vádlián.
1: On mi je rekao da je Devapuriji imao nekakav plih na mišiću lista.
2: And was a lot of infections and it was spreaded near the whole calf muscles.
0: És az egész vádliát befették mindenféle elfertőzött sebek.
1: I da se to jako inficiralo i zahvatilo ceo list.
2: And there was lot of mucus inside.
0: Nagyon gennyes volt.
1: I bilo je puno gnoja.
2: Nowadays doctor will tell it's a cancer.
0: Azt mondaná most egy orvos erre, hogy elrákosodott.
1: Današnji lekari bi to nazvali rakom.
2: The Panditji, he said he was about that time 6-7 years old.
0: Azt mondja a pandit, hogy ő akkor olyan 6-7 éves körül lehetett.
1: Panditji je tada imao 6-7 godina.
2: He went with his father to Devapuriji.
0: Az édesapjával elmentek Devapurijihoz.
1: On je posetio si Devapurijija zajedno sa svojim ocem.
2: About 200-300 meter distance between ashram and his house.
0: Körülbelül 200-300 méterre laktak az ashramtól.
1: Jer je on živeo na 200-300 metara daleko od ashrama.
2: And the father of Panditji told Devapuriji, Gurudev, why don't you take some Ayurveda or some medicine or treatment? It disturbs you and it, I think, must be very painful.
0: A panditnak az édesapja megkérdezte Devapurijit, hogy Gurudev, miért nem mész el az orvoshoz? Miért nem használsz ajurvédikus gyógyszereket? Biztos, hogy nagyon zavar ez téged.
1: I njegovi otac rekao si Devapuriji, Gurudev, zašto ne uzmeš neki ajurvedski lek ili neki drugi lek, to mora biti veoma bolno.
2: And Devapuriji smiled.
0: Devapuriji elmosolyodott.
1: Devapuriji se nasmešio.
2: He said, okay, pandit, if it disturbs you, then I will get rid of it.
0: Jól van, pandit, hogyha ez téged zavar, akkor eltüntetem.
1: Si Devapuriji mi odgovorio, u redu, pandiji, ako ti to smeta, ja ću ga se otarasiti.
2: And what Devapuriji begin to do, Devapuriji had his sword. Sword? Yes. A sword.
0: Devapuriji-nak volt sword. Dev Puridzsinak volt egy kardja.
1: Sridev Puridzsi ma svoj mač.
2: And he begins to peel away his whole calf.
0: És
2: his skins and muscles and everything.
0: Lehámozni a vádliát, a bőrét, az izmokat, mindent.
1: I on je uzeo tada taj mač i počeo da struže, da oceca i da struže i kožu i mišiće sve sa lizda.
2: From the knees till the ankle joint. You could see only the bones and veins, that's all, nothing else left.
0: A tértől kezdve le egészen a bokáig, a végén már csak a csontok voltak és a vérerek.
1: I on je potpuno ostrugao mišić lista tako da ostala samo kost i vene.
2: And they said when they were looking, they were completely shocked. Their breath stopped, you know.
0: Amikor apa és fia ezt látták, teljesen sokkos állapotban kerültek.
1: Oni njegov otac su bili totalno šokirani, bez daha.
2: When doctor comes with a long injection to take something from your lungs or from the liver, something only from injection, we have fear, you know.
0: Amikor az orvos közelít feléd egy hatalmas injekciós tűvel, hogy egy mintát vegyen a tüdőből vagy a májból, akkor az nagyon-nagyon félelmetes.
1: Vi znate kako se mi uplašimo samo velike injekcije kad lekar priđe s njom.
2: And Deburji took his turban, or no, his shawl, here even shawl, and wrapped round the whole calf.
0: Dev Puridzsi levette a turbányát, letekerte a turbányát, és betekerte a sebet.
1: Dev Puridzsi uzeo svoj šal i njime omotao celu nogu.
0: Vádlit.
2: And these people went away.
0: A apa és fia elmentek.
1: A oni su otišli.
2: Next day they came back again.
0: Másnap visszatértek Dev Puridzsihoz.
1: Sljedećeg dana su se vratili.
2: So Dev Puridzsi stretched his leg and he opened this bandage, what he did and what they see. Complete healthy calf with the skin and muscles and hair and everything there.
0: És amit apa és fia látott, az egy teljesen épp vádli, minden izommal, mint bőr és szőr rajta.
1: Kad su oni došli sljedećeg dana, Sridev Puridzsi odmotao nogu i oni su mogli vidjeti potpuno zdravu nogu sa kožom, mišićima i čak dlačicama.
2: And Sridev Puridzsi said, Pandit, are you happy now?
0: Dev Puridzsi megkérdezte a panditot, Pandit, boldog vagy most?
1: I Sridev Puridzsi je pitao pandita, Panditji, jesi sad sretan?
2: Of course, only Dev Puridzsi can do.
0: Természetesen, ez csak Dev Puridzsi tudja megcsinálni.
1: Tako nešto može samo si Dev Puridzsi.
2: We are not able to heal a pimple of our cheek in one night.
0: Még egy pattanást sem tudunk egy éjszak alatt meggyógyítani.
1: Mi ne možemo izlečiti ni bubuljicu sa obraza.
2: But these are the mental powers which can influence, manipulate the elements, the cosmic powers to function, to work, to affect your body, mind, consciousness and so on.
0: Ez az a mentális erő, amelyik uralma rá tudja vonni a kozmikus elemeket, és ezzel
1: to je mentalna snaga koja može uticati, uplivisati kosmičke elemente da potpomognu funkcije vašeg tela, uma i duše.
0: Ami hatással van a tudatra.
2: Therefore, every postures, every exercise in yoga and daily life which I try to put in, I thought very much over. It's the whole philosophy I put it in.
0: Minden egyes testhelyzetet.
2: The cosmic science.
0: Minden egyes testhelyzetet, amikor a joga mindennapi életben rendszert felépítettem, nagyon átgondoltam, és mögötte filozófia van, kozmikus tudomány.
1: Zato i za svakog položaja joge, svakom životu, u kome sam dobro razmislio, stoji kosmička nauka.
2: But these postures are not created by me.
0: De ezeket a testhelyzeteket nem én találtam ki.
1: Ali ja nisam stvorio te položaje.
2: This is the very rich heritage, ancient, rich, spiritual heritage of India, which yogis left for the entire mankind.
0: Ez India ősi spirituális hagyománya, amit az egész emberiségre hagyott.
1: Jogu su nam ostavili drevni jogi i mudraci za dobrobit celog čovečanstva, kao nasleđe.
2: Every posture, every asanas, no one has copyright for it.
0: Senkinek nincs szerző joga egyik asanára sem.
1: Niko nema copyright na sane, na položaje.
2: But question is this, if you understand, if you realize, and if you put them together, how to do, that's it. That is different master's work. Like this also I try to work to put some postures in some orders.
0: A legfontosabb az, hogy te magad megvalósítsd ezeket a testhelyzeteket. Te magad uralni tud ezeket a testhelyzeteket. Különböző mesterek különbözőképpen foglalják őket rendszerbe.
1: Ali suština je u tome kako ćete vi razumeti te vežbe, kako ćete ih primeniti. Tu je razlika između onog majstorskog što je dato kao raspored vežbi u ovom sistemu.
2: I was 11, 12 years when I came to Guruji and met him. That time he told me some kriyas, some exercise, something. Not very in detail, but he told me, do this, how you can do it or if you can manage it. The asanas, Guruji were doing every day, 15 minutes headstanding, as long as I can remember, till he's 73 years, age of 73 years, he used to do his headstanding.
0: 11-12 éves koromban, amikor először mentem Gurujihoz, vagy először adott nekem különböző kriákat, azt mondta, ezeket végezzem. Ő maga, Guruji, 73 éves koráig, ahogy visszaemlékszem, minden nap 15 percig állt fejen.
1: Kada sam kao dečak došao kod Holy Guruji-a, on mi je dao neke krije i rekao probaj i uradi kako možeš i koliko možeš. Što se tiče samog Guruji-a, ja se sjećam da je do svoje 73. godine svaki dan radio 15 minuta stoj na glavi.
2: Doesn't matter when he went to sleep, how tired he was, 3:30 he was waken up.
0: És teljesen mindegy, hogy hol érte az éjszaka, hogy hova utazott, hogy mikor feküdt le, 3 vagy 3:30-kor mindig fel kell.
1: Bez obzira da se nalazi i koliko da je bio umoran, on bi ustajao u 3:30.
2: And as a young boy, you know, first time when suddenly I woke up and I saw my God, what Guruji doing? Why he's hanging upside down?
0: Amikor kisfiúként először megláttam, hogy Guruji fejen áll, megijedtem, nem tudtam, azt hittem, hogy lóg valahonnét lefele Guruji.
1: Kad sam se ja kao dečak budio u 3 izjutra i video Guruji-a, pitao sam se šta ovaj čovjek radi na opačke.
2: Neti, dauti, all he used to do.
0: A netit is és a dautit is rendszeresen végezte.
1: On je radio i neti i dauti.
2: There was one swami, one yogi in Jaipur. Swami Anandananji.
0: Volt egy swami, egy yogi, Swami Anandananji, Jaipurban.
1: U Jaipuru živi jedan yogi, Swami Anandananji.
2: And often Guruji used to go there with me and they were discussing about all kriyas and this and that. And Guruji used to bring from there sutra neti and sutra dauti and neti pot for his personal use.
0: Elmentünk gyakran hozzá Guruji-val, és különböző kriákról beszélgettek, és sutranetihez, és ezekhez a dolgokhoz hozott eszközöket magának.
1: I Guruji je sa mnom bio više puta u tom ašramu, njih dvojica bi sedeli i diskutovali o raznim hatha yoga krijama. Guruji bi tamo uzeo cevčice za sutraneti, posude za djalaneti i koristio ih i lično.
2: So he taught me how to do chakrasana and then get up from the chakrasana by without lying again on the back, many things. So it began, my training began with Guruji from very early age.
0: Megtanított arra, hogy hogyan vegyem fel a chakrasanát, hogy hogyan jöjjek ki belőle az ágyból való fölkelés előtt. Nagyon sok mindent megtanított nekem.
1: Guruji me učio kako da uđem u čakrasanu, kako da izađem iz nje. Moj trening sa njime počeo u vrlo ranim godinama.
2: Once Guruji made a bhajan for nearly 400 postures.
0: Egyszer Guruji írt egy bajant körülbelül 100 testhelyzetről.
1: Jednom Guruji napísal bajano gotovo stotinu položaje.
2: It was in 84 or 83 or something like or 80. And it was so many bhajans, and there once came a crazy sadhu. So Guruji was not there, and he burned everything.
0: 80-ban, 83-ban, 84-ben történt. Guruji-nak ez egy kis füzetben volt. Voltak ezek a bhajanok, és jött egy őrült sádu, és elégette mindet.
1: To je bila jedna podeblja sveska sa Guruji-im bhajanima o asanama. Jednog dana Guruji nije bio tamo, došao jedan ludi sadu i sve to spalio.
2: Because the sadhu was cooking and he wanted to make fire and fire was not burning, so he used this bhajan book for the used newspaper, you know.
0: A sadhu ételt, tehát főzött, és nem volt elég fa, és ezt a kis könyvet használta tüzelőnek.
1: Trebao nešto da skuva i pošto nije imao čime da potpali vatru, koristio je listove iz te sveske, bhajan sveske.
2: It's a pity.
0: Nagy baj.
1: I to je velika šteta.
2: And the bhajan was Brahma Murta. He was singing, Utho jago bhaiya Brahma Murta a gaya. It was very nice. A little bit I remember. Pehle snan karo phir sirsasan mein jag jao. As there was a many, many nice bhajan. I don't remember completely, but it was very, very nice. The whole day program was described.
0: Egy egész napi program le volt írva ebben a hosszú bhajanban, és a Brahma Murtával kezdődött.
1: Ja se sećam samo par strofa koje bi Guruji običavao da peva, došle Brahma Murta, vreme je za Shishasanu, ali Guruji bi to pevao, međutim ostalo je sve nestalo.
2: Like Mahaprabhuji made a bhajan for the little children for the school. A beautiful bhajan.
0: Mahaprabhuji
2: is... What the children should do.
0: És írt egy gyönyörű bazsant az iskolás gyerekeknek, hogy mit kellene nekik végezni. Vidya
2: padne me man lagaya karo. You should concentrate for learning.
0: Indiában ezt így hívják, hogy a tanulásra koncentrálj.
1: Guruji je napisao te bazsane i za ceo dnevni raspored vežbanja, kao što je Mahaprabhuji napisao uputstvo za školsku decu kako da steknu znanje.
2: So the science of yoga is a very, very old.
0: A joga tudománya nagyon ősi, nagyon
1: nauka joga je veoma drevna.
2: And Mahaprabhuji wrote the bhajan about yoga nidra.
0: Mahaprabhuji írt egy bhajant a yoga nidráról.
1: Mahaprabhuji napisao bhajan o yoga nidri.
2: Yogi jano ki yoga nidra virla sant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
0: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
1: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
2: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the yoga nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high kriya yoga techniques in the yoga nidra bhajan of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a yoga nidrát.
1: On je napis, mogu
0: ez
1: da napisati...
0: Ez egy nagyon tudományos bhajan.
1: Taj bhajan samo ako je poznavao yoga nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika hatha yoga krije.
2: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Purusharatha bina na paave duniya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
0: Achalaramji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
1: Zato je Achalaramji napisao, bez napurnog rada ništa ne možeš steći u ovome svetu.
2: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it and I thought, I consulted with many people and put this system together.
0: Ezekből, az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel, raktam össze ezt a nagy rendszert.
1: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmýšľania,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
2: Postali su to sa ciljem da šire Mahaprabhuđevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasis.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi si volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And this 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy.
2: Tu.
0: This 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a
2: kao da
1: ketrecbe.
2: Ste trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možete zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan? Ja to
1: kevzani jogeš bezarni egy ketrecbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anya feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhuji pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogesh.
1: Ismeritek yogesh.
2: Yogesha znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jeden od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeran.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeran je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mintha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi. Kod je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, e sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananjink volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Drugi bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine o Jaipurskom Ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25 koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Was a very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurudzsit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji-u.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanan from Sydney.
1: És a
0: looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashramban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashramu.
0: And one was the Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jeden je Haripuri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure, you know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijec.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostao sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because it was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years, and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru, and after getting sannyas, he will be Mamandeshwar already.
1: Ma azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a szanyász diksát, már ma a Mandalasvár is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobi szanyász diksu postati barem Maha Mandalasvar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, where's the Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shanti, hogy adjon az új sannyasinak.
0: And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sannyasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyászikset kap.
2: On zná, kada je netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pital o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Dali ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Dali ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim je rukama, i dali ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti moga,
0: believe in Gurudev.
1: Hij Gurudevabam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nem olyan könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
0: But ultimately it is in your hands.
1: De végső soron a te kezedben van.
2: Ali konačno u vašim je rukama.
0: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
1: Ha sannyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
2: I da li želite postati sannyasi, i to je u vašim rukama.
0: If you want to have liberation, it's in your hands.
1: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
2: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
0: If you want to marry, it's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think that you will not find a partner.
1: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner
2: van. Toliko partnere postoji.
0: Only your decision is not there.
1: Csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed, ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život, to je u vašim rukama.
0: You will be successful or not, it is in your hands.
1: Hogy sikeres leszel vagy sem, ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete, to je u vašim rukama.
0: There's one little story.
1: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
0: About cleverness.
1: Okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
0: Not trusting the master.
1: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kad se ne vjeruje učitelju.
0: And really it is in your hands.
1: És hogy, hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
0: And he had few disciples.
1: És volt néhány tanítványa.
2: I on imao nekoliko učenika.
0: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrófa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
1: És sokan vannak, akik

0: Itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
1: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
2: If you are jealous or not, it is in your hands.
0: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
1: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
2: So they were thinking.
0: Gondolkodtak.
1: I učenici su mislili.
2: Today we shall show the master.
0: Ma megmutatjuk a mesternek.
1: Pokazat ćemo danas učitelju.
2: That he is wrong.
0: Hogy nincs igaza.
1: Da nije u pravu.
2: That he don't know.
0: Hogy nem tudja.
1: Da on ne zna.
2: He have no knowledge.
0: Nincs tudása.
1: Da on nema znanja.
2: With our trick.
0: A trükkünkkel.
1: Pokazat ćemo to jedin trikom.
2: With our cleverness.
0: A mi okoskodásunkkal.
1: S našom pametju.
2: We are more clever than him.
0: Mi okosabbak vagyunk nála.
1: Pametni smo mi od njega.
2: So 5-6 disciples.
0: 5-6 tanítvány.
1: I tako se 5-6 učenika.
2: They caught one bird in the hand.
0: Fogtak egy madarat.
1: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
2: And they hide the birds behind on the back.
0: És eldugták a hátuk mögé.
1: Pa su sakrili pticu iza leđa.
2: A small, beautiful, nice bird.
0: Egy gyönyörű kis madarat.
1: Prekrasnu malu ptičicu.
2: And ask the master.
0: És megkérdezték a mester.
1: Pa su pitali učitelja.
2: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
0: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
1: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
2: Master said, yes, in your hand you have a bird.
0: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
1: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
2: Boys were looking to each other.
0: Néztek egymásra.
1: Oni su se pogledali međusobno.
2: Laughing.
0: Nevetve.
1: Smijući se.
2: To make uncertain the master.
0: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
1: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
2: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
0: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
1: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
2: So now they decided.
0: Akkor döntöttek.
1: Pa su onda odlučili.
2: We must make master guilty.
0: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
1: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
2: Whatever he will say, it will be wrong.
0: Bármit is mond, az rossz lesz.
1: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
2: We ask him.
0: Megkérdezzük.
2: If this bird is life or death.
0: Halottam madár vagy él?
1: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
2: If he will say it's life.
0: Azt mondja,
1: pa
0: hogy él.
1: Bude rekao da živa.
2: We will just press with our hand and kill her.
0: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
1: Samo ćemo stisnuti jače i
2: and we will show him he's a dead bird.
0: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
1: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
2: So he's wrong.
0: Tehát nincs igaza.
1: Pa nije u pravu.
2: Or if he will say it's a dead bird.
0: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
1: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
2: We will show him.
0: Akkor megmutatjuk.
2: He's alive.
1: Pokazat ćemo je da je živa.
2: So he has today no chance.
0: Tehát ma nincs esélye.
1: I nema on šanse danas.
2: To be a winner.
0: Hogy nyerjem.
1: Biti pobjednik.
2: And we prove with this that he don't know.
0: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
1: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
2: So they asked him.
0: Megkérdezték.
1: Pa onda su ga pitali.
2: Yes, master, we have bird in our hand.
0: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
1: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
2: But tell if this bird is alive or death.
0: De mond, él vagy halott.
1: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
2: Master was thinking few seconds.
0: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
1: I učitelja nekoliko sekundi promislio.
2: And with very humbleness.
0: És nagy alázattal.
1: I sa velikom poniznošću.
2: He said.
0: Azt mondta.
2: My son.
1: Rekao je, sine moj.
2: If this bird is life or death, depends in your hands.
0: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
1: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
2: That I can't say you.
0: Ezt nem tudom megmondani.
1: To ne mogu reći.
2: That depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o tebi.
2: And so is this.
0: És így van.
1: I tako i sa ovim.
2: This bird is in your hand.
0: Ez a madár a kezedben van.
1: Ta je ptica u vašim rukama.
2: So it depends on you.